sarire pedidi nyentu nyalan baktine nyalan tan baktine nut lakar pekenahan baktine.

sing nyemet woh lakar petemon jenenge kuwena rasa santine rasa kesentosane doh lakar tepukin jenenge Om Santi Santi Santi.